voye, komengyelen, kovajevje jergen, da komengyelen, nejevje jergen.